0: Ezt a forradalom létezett, hogy én apagálatú személytetek és éles személytet vagyok, nem kérdezik.
1: Ez az, hogy létezett.
2: Donc là, l'autre 1864, ça serait le commandement 6. Veuillez garder l'écoute, on va vous racheter à l'appel.
1: On va passer sur le commandement 6.